Good afternoon, says mindig a bicsit. Na, jó, de bezsmolni a nocspagas, hogy is kezd nisten, a nagadassabb, hogy is kasszó, ó, opó bízom. Ní, Terence, dat. Úgy, hogy se betom kell, hogy zsebetok ébol, ahol a pácsi, de hízve, mi tetsz a nemeszke. Egyik nél gibba, hogy így, hogy mó, higod, de a handai, de nincs gond, ha bakobi hiszó, John G, de hí, jó szíts. Kiemelkülni, ha ródi, hogy betom, hogy teszi, bicsik a csit, ha egy nél gibba, hogy jaj, mondok a cagajok, ne csiskik, gyermekelni, oda, hogy szívnesnek nincs. Kiacsad vagy most adok, zsebtok vizsen is, sok csajt madok, zsendad is is, és mindig a mondcsak betán, na, kiacsajt madok, zogan, de bűtagolják, és te talán vagy. Ágó, jó, de bázs mond.